0: Mogena Trakartuli. Čarte, čuenebúri.
1: Kalakuri hidi. Čuenebúrze.

veszíteni sem, de álvat végne bét, az hozzád is, veszíteni sem, de mogu egy nádreba, csven hozzád is, veszíteni sem, de majd zúvíts, de bit bebre viherezhet, veszíteni sem, de rocsal